0: Alan Kay said that the best way to predict the future is to invent it.
1: Ya, ya estamos, ya, ya, ya, que estoy teniendo ir a grabar, que a mí, no sé, pero si esto, esto crece de que es UDK-ban is, és ez itt lehetőség arra, hogy akik most itt vannak, tényleg is végig gondolják, hogy miben hisznek, és egy szabadságékával fogni, mert különben nagyon nehéz, hogyha nincsen pénz, hogyha nem oda hatalom pénz, akkor nem kell betartani a szabályait, akkor saját szabályrendszereket kialakítani, és így gondolni a nulláról. És ez szerintem tényleg egyfajta feladat is, a szabadság is, szóval. Meg hogyha nem szabadságként dolgozik az ember, akkor szerintem nagyon nehéz végig csinálni, mert pedig azt hiszem, hogy muszáj. Vagy egyre muszájabb.
2: Kada razmišljam o budućnosti, obično zauzimam pesimistički stav i ne mislim o budućnosti baš pozitivno. Mislim da smo u svoj našoj antropocentričnosti veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još istaknutije i da će dovesti do novih, još većih nepogoda. Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i odlučujuće za budućnost sveta.
3: Darling, the future is all by you and me.